0: You have been very helpful.
1: I've had designs on some.
0: You don't remember how to write more memories. Is it true?
1: Natal au 278, réception 1 sur 5.
0: 278,
1: on a un délai pour les Natal au 9051, avez-vous un délai pour le chemin Kingsley?
2: 139-51, le délai de 20.
1: 1033-9051, central 278-1024 pour 20 minutes.
2: 200-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53 272, 4. 272, 4.
1: Et la 33, 272.